A Szeretek a török világban mai epizódjában Zekivel Editogánról lesz szó, aki egy életen át a tudomány és a függetlenség szolgálatában állt. A témával kapcsolatban dr. Jamil Doácsi Beck nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Ahmed Zeki Velidi-Togán nem csupán olyan tudós volt, aki a történelem poros könyvtári polcain kutatott. Ő maga is alakítója volt a történelem élő sodrásának. Egyik kezében kardot, a másikban tollat tartott. Életútja, amely 1890-ben kezdődött, Baskíri egy hideg téli napján, nem egy egyszerű életrajz, hanem egy szétszakított nemzeti emlékezet helyreállításának története. Ő volt ez a szellemi híd, amely a múltat kézen fogva a jelenbe vezette, majd továbbadta a jövőnek. Élete időtálló példa arra, miként építhető fel a tudomány erejére támaszkodó ellenállás. Hogy a Szibériától a földközi tengerig Magyarországtól a kínai nagyfalig szétszórtan élő török népeket elsőként foglalt össze egy közös tudományos keretben. A török világ története címmel, a kor kiemelkedő tudósaival, köztük Katonóval és Bartóddal folytatott szellemi párbeszédje túllépett a regionális történetírás határain, és egyetemes tudományos szintézissé formálta munkásságát. Ez olyan szellemi építkezés volt, amely a szétszórt történelmi darabokat közös történelmi alapra helyezte. Zeki Velidi-Togán volt az első, aki a török világ története fogalmát bevezette a nemzetközi tudományos irodalomba. Az ő munkásságának köszönhetően már a hatalmas földrajzi térségről egységes történelmi összefüggésben beszélhetünk. Ez egy kivételes tudományos személyiség, teljes értékű tudományos forradalma volt. Togán élete ritka példája annak, amikor a cselekvő hazafiság és a tudományos alaposság szorosan összefonódik. Miközben Baskíri a függetlenségért harcolt az orosz csapatok ellen, a legveszélyesebb csaták közepén is leszállt a lováról, hogy karavánszerájokban, mentrészékben vagy temetőkben található történelmi feliratokat másoljon le. Akár orosz vezetőkkel tárgyalt a diplomácia asztalnál, akár az ellenállás szervezte a fronton, személyiségének legfontosabb mozgatórugója mindig ugyanaz maradt, az igazság keresése. A tudós hivatás számára nem kényelmes életforma volt, hanem olyan becsületbeli kötelesség, amelyről még a harcmezőn sem mondhatott le. Togán tudományos mélysége családjának művelt vallástudós hagyományaira épült. Édesanyjától perzsául, édesapjától és nagybátyjától arabul tanult, így már gyermekkorában képessé vált arra, hogy az eredeti történelmi forrásokat olvassa. Amikor az isztambuli egyetem professzora lett, első előadása szinte ultimátumként hangzott el. Karjában különböző világnyelveken írt forrásművekkel lépett be az előadóterembe. A táblára kifüggesztette a török világ nagyméretű térképét.

képét majd kijelentette. Előbb hét nyelv, aztán történelem. Meggyőződése szerint a történésznek saját szemével kell eljutni az eredeti forrásokhoz. Az általa nélkülözhetetlennek tartott hét nyelv a következő volt. Angol, francia, német, kínai, orosz, arab és perzsa. Tugan egész életében annak példája maradt, hogy a tudományos igazságot minden körülmények között meg kell védenie. Amikor 1925-ben Türkiyébe érkezett, a hajóról leszállva első útja nem hivatalos fogadásra vezetett, hanem a Nemzeti Könyvtárba, hogy saját szemével lásson egy régóta keresett kéziratot. Ez a tudományos őszinteség azonban 1932-ben az első török történeti kongresszuson fordulóponthoz vezetett, miután tudományos érvekkel bírálta a Reshid Galit megalapozatlan történeti téziseit, hosszú időre kiszorult a tudományos életből, bár Bécsből, Bombból és Göttingenből is rangos professzori állásokat ajánlottak számára, mindig Türkiyét részesítette előnyben. Ennek ellenére inkább vállalta számüzetését, mint hogy feladja tudományos meggyőződését. A Mesed városában felfedezett Ibn Fadlan útleírásával a világtörténelem egyik kiemelkedő forrását tárta fel, miközben soha nem igazodott a politikai széljáráshoz. V 1944-ben pántürkizmus és turanizmus vádjával letartóztatták, majd 10 év börtönbüntetésre ítélték. A börtön azonban számára nem a vég, hanem egy új alkotói korszak kezdete lett. Már 1946-ban felmentették, később úgy emlékezett vissza erre az időszakra, hogy annak haszna is volt. Éppen ezekben a szűk börtöncellákban érlelte meg a török történetírás egyik alapművét, a Bevezetés az Egyetemes Török Történelembe című monumentális munkáját. Több mint 400 tudományos publikációja és 40 kötetes életműve annak bizonyítéka, hogy elszántsága még a börtönfalai között sem törte meg. Ahmed Zeki Velidi Togan 1970. július 26-án távozott el közülünk. Nem csupán könyveket hagyott hátra, hanem a tisztesség és tudós példáját is. A török világ különböző népei között a történelem tudományán keresztül épített hidakat, és örökségként azt a meggyőződést hagyta ránk, hogy a valódi küzdelem csak tudásra épülhet. Nagyságát ma nem pusztán azzal tisztelhetjük meg, hogy megemlékezünk róla, hanem azzal is, hogy van bátorságunk végigmenni azokon a hidakon, amelyeket ő épített. Kedves hallgatóink, dr. Jamil Duarcipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaltuk össze. A jövő héten a török világ újabb kiemelkedő személyiségével jelentkezünk. Szép napot kívánunk!

Eirú bábán is Amerikában az ipari forradalom előtt a nő többsége otthon és a mezőgazdasági szektorban dolgozott. A nők az ipari forradalom után, azaz a 18. században kezdtek el csatlakozni a munkaerőpiachoz. Ekkoriban az intenzív munkaigényű munkakörökben fele akkora fizetésért dolgoztak, mint a férfiak. És csak a 19. században vált lehetővé, hogy szerveződni kezdjenek. Anatóliában viszont a nők már a 13. században elkezdtek szervezett keretek között dolgozni. Amikor elkezdődött ez a műsorunk, megemlítettük, hogy itt gyakran olyan dolgokról fogunk beszélni, amelyek nem csak Anatóliában, hanem az egész világon elsőként jelentek meg itt. Íme ma is egy ilyen dologról fogunk szót ejteni. Egy meglehetősen ismeretlen témáról, a világ első női szervezetéről

Sanatorie in Lübeck Servizität asiert hostag litre hoja nög egy tudjanak termelni, biztosítani tudják a saját megélhetésüket és sok párhuzamosságot mutattak az AHIK szervezetével hasonló alapelvekkel rendelkeztek. Olyan szabályaik voltak, mint a diszkrimináció nélküli emberszeretet, tolerancia, a jóság terjesztése, a szegények és árvák segítése. Szinte iskolai feladatokat látott el az erkölcsi értékek és a társadalmi szabályok terjesztése érdekében. A világ ezen első női szervezete védelmébe vette a fiatal árva lányokat, felelősséget vállalt a tanítatásukért, gondoskodott az egyedülálló nőkről, segítséget nyújtott a nélkülöző asszonyoknak. A nők közötti egység és segítőkészség megerősítése volt a szervezet alap filozófiája. Minden dolog, amit az AHI szervezetben és az Anatóliai Nővérek szervezetében tanítottak, összhangban volt a hétköznapi élettel. Női férfi megkülönböztetés nélkül képzést kaptak a szakmai fejlődés érdekében, vallási és erkölcsi ismereteket szereztek, valamint háború esetén a harcban való részvételre is felkészítették őket. Az Anatóliai Szelcsuk Birodalom elleni mongol támadás idején Kayseri-ben, Kırşehir-ben és Konya-ban az AHI szervezettel együtt a férfiakkal közösen az Anatóliai Nővérek is részt vettek az ellenállásban és a honvédelemben. Egyes kutatók a harcos amazonokhoz hasonlították ezeket a bátor nőket, akik Anatóliában a férfiakkal azonos feltételek között dolgoztak és szükség esetén harcoltak is. Sőt, egyesek az eredetüket és az amazonokig vezeték vissza. De hogyan lehet kapcsolat az Anatóliai Nővérek és az amazonok között? Az amazonok nem a dél-amerikai Amazonas ős irdeiben éltek. Vagy nem csak egy legendás történet szereplői voltak. Valóban léteztek-e azok az amazonokhoz nevezett nők? Egyes írott források szerint Anatóliában, a Samsun tartományban található termékkörzetben éltek. Herodotos Szkétáknak nevezi őket, és a geográfus Strabo is említi az amazonokat a művében. Homérosz úgy beszél róluk, mint akik egyenlők a férfiakkal, és azt írja róluk, hogy részt vettek a trójai háborúban. Platón híres művében, az államban azt írja, hogy a Fekete-tenger környékén számtalan olyan nő él, akik a férfiakhoz hasonlóan lovagolnak, íjakat és más fegyvereket használnak. Azonban, mivel többnyire mitológikus történetekben bukkannak fel, ezért kétséggel fogadták ezeket, hosszú éveken át bizonytalan volt, hogy valóban léteztek-e, vagy csak a képzelet szüleményei voltak. A Krisztus előtt 2000 évvel ezelőtt élő matriarkális amazonokat a szkétákkal, hetitákkal és a görögökkel is összekapcsolták. Napjainkban viszont a régészek bizonyíték